0: president.
1: Jobbal, aztán megint ballal. Nagyon jó, 2-ben, 28 másodperc.
2: Nem szó, nyújtsi légy, akkor itt pozzám lesz egy.
3: Tőlem maszke.